0: ki szünet állandóan a dél, bármilyen mata szerített infal. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bármilyen színén, húza, vagy kinni viszont.
1: Ovintis, nem mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siena belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru Vida Moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Moris.
1: Ah, muito ansa bilan sakam mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami fotiti mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami hetan rua katolu ansa. Lenu barek ni iha 91 to 2010 ne se bara. Agora ne la iha. Semana ida mus bita ba mus la hetan ona. Uruk ne bara ne ansa kalan ida sai ne rua tolu ansa ne mus agora. 91 to 2010 ne bara ne kal kalas dirasta. Sta agora la kal estraga hotu ona. Men sana. Ne ansa ida ba mus la hetan ona fatin de mus ida la hetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho naan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba da bahan balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne makah kaitani hasoru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne beser bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.